0: je Rádio Zlatár.
1: To sa je Rádio Zlatár.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Rádio Zlatár.
3: To je gotové, ne?
4: Ja myslím, da je gotové. Hlasi.
0: Ovo je Rádio Zlatár.